na nyame nam ne homa boro so na saa mere wɔde a wɔadeɛ da kyerɛ wɔdeɛ mu wɔ kristo nyame agya nyame ɔba nyame sonsom kɔnkɔn kɔfi clement abi a wɔ biara na menhyira wo